0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Zip trip, get Fantasia.
1: Yeah. Bitty bitty bop.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament, rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Dunavíz szintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

mondd, miért szül a baj, még több baj. Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 11-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Elhalasztják a Pécs és Remeterét között tervezett fakitermelési munkákat. Időközi önkormányzati választás lesz Mohácson. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Elhalasztja a tervezett fakitermelési munkákat a Mecsekerdő. Az eredeti tervek szerint augusztus 12-e és 19-e között a Pécs és Remeterét közötti szakaszon balesetveszélyes fákat távolítottak volna el, ami jelentős forgalomkorlátozással járt volna. Az elmúlt napokban a társaság egyeztetett a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatókkal és a lakossággal, illetve az illetékes hatósággal is. Ennek eredményeként az orrfői nyári főszezon zavartalan lezárása érdekében a munkálatokat egy későbbi, a főszezonon kívüli időszakban végzik majd el, melyről az érintetteket időben tájékoztatják. Humán fejlesztési programok indulnak Pécsett. 255 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból. A cél az idősek, a családok, a gyerekek, a fogyatékossággal élők, a hajléktalanok és a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása. Ennek során számos programot szerveznek majd. A célcsoport számára új szolgáltatásokat, képzéseket és közösségi programokat is kínálnak, összefogva szociális intézményekkel, a családsegítő szolgálattal és a Caritásszal. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a projekt 2028. szeptember végéig valósul meg. A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tavak és folyók alacsony vízszintje, illetve az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok száma minimálisra csökkent. Egyre többfelé tapasztalható azonban az inváziós szúnyogok jelenléte, melyek a hőségben és nappal is aktívak. A héten földi biológiai és kémiai gyérítést is tartanak Baranya, Békés, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megye területén, valamint a fővárosban. A térségünkben, Bújban és Nagyharsányban várható gyérítés ezekben a napokban. Már zajlik a felsőoktatási pótfelvételire beadott jelentkezések feldolgozása. Az oktatási hivatal azt írta, a jelentkezők folyamatosan figyeljék e-mailjeiket, ugyanis az esetleges hiánypótlási és egyéb értesítéseket oda küldik majd. Az alkalmassági vagy gyakorlati vizsgák időpontjáról nem érkezik külön értesítés. Azokat az egyetemek, főiskolák a meghirdetésekben közölték. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. Időközi önkormányzati választást tartanak a hétvégén Mohácson. A város 4-es számú választókerületének korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban egyéni országgyűlési mandátumot szerzett, így lemondott a városi testületben betöltött pozíciójáról. A választókerület lakossága augusztus 16-án vasárnap választja meg utódját. A tisztségért 4-en vannak versenyben. A választópolgárok vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a kijelölt szavazókörökben. A mohácsi kormányablak a szavazás napján reggel 7 és este 7 óra között nyitva tart, ám kizárólag a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Hamarosan jön az őszi lomtalanítás Mohácson. A Délkom tájékoztatása szerint a keleti városrészben szeptember 7-én, míg a nyugati oldalon szeptember 21-én járnak majd a gyűjtőautók. A lakossági lomtalanítást idén is előzetes egyeztetéssel lehet igénybe venni. Ehhez e-mailben, postán vagy személyesen kell eljuttatni az igénylőlapot a társaság ügyfélszolgálatára, de van lehetőség telefonos megrendelésre is. Az igény bejelentésének határideje augusztus 31-e. A NAV hétfőn megkezdte az adószámla értesítők kiküldését magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Az értesítések elektronikusan vagy postán érkeznek, és arról adnak információt, hogy az érintett adózónak van-e tartozása vagy túlfizetése. Ha valakinek tartozása van, akkor azt a legegyszerűbben az ügyfélportálon keresztül utalással rendezheti. Ha gondot okoz az összeg megfizetése, kérhető fizetési könnyítés. Túlfizetésnél lehet kérni az adott összeg visszautalását, vagy átvezetését egy másik adótartozásra. A tudnivalókról a NAP honlapján érdemes tájékozódni. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem az év első felében. A hatóság országszerte a kormányhivatalokkal közösen végezte a vizsgálatokat. Az eredmények szerint pedig minden harmadik esetben hiányosságot, jogsértést állapítottak meg. A kiszabott bírság összege eléri a 14 millió forintot. A vizsgálatok célja az, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek az országban, ezért az ellenőrzések folytatódnak. Új testvérvárosa van Siklósnak, az erdélyi Csíkszereda. A két város együttműködésének előkészítése már korábban megkezdődött. Eredetileg áprilisban a városnapokon írták volna alá az erről szóló dokumentumot, ám végül múlt hétvégén a Siklósi Várfesztivál során kötötték meg hivatalosan is a megállapodást. A testvérvárosi kapcsolat egyik fontos előzménye a Máriagyüd és Csíksomjó között 2024-ben létrejött testvérkegyhelyi együttműködés. A két várost így a kulturális és közösségi kapcsolatok mellett vallási és turisztikai szálak is összekötik. Nyertes pályázatról adott hírt Magyar Hertelend önkormányzata. A település a Magyar Falu programban nyert 16,5 millió forintot egy új busz beszerzésére. Azt írják, a régi falu buszt már sokszor kellett javítani, így a hamarosan érkező támogatásból a versenyeztetést követően egy jól felszerelt járművet vásárolnak, mellyel a településen szociális feladatokat és egyéb szolgáltatásokat végeznek majd. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában a HRN Kozár Misleny a Csákvár vendége volt. A baranyaiaknak ezúttal sem sikerült a pontszerzés, az együttes 2-0-ás vereséget szenvedett, így egyelőre pont nélkül áll a bajnokságban. A Szentlőrinc a Nagykanizsát fogadta vasárnap, és 1-0-ás győzelmet aratott. A következő fordulóban a hétvégén a Kozár Misleny a Kazinc Barcikához utazik, míg a Szentlőrinc a Csákvárt fogadja majd. A labdarúgó MB3 harmadik fordulójában a hétvégén mind a két baranyai csapat győzni tudott. A PMFC a Majos vendégeként 3-1-es győzelmet aratott. A PTE Peac hazai közönség előtt 2-1-re múlta felül a Siófokot. A tabellán a PMFC jelenleg a negyedik, a PTE Peac az ötödik, egyaránt 6 ponttal és 2 győzelemmel. A kánikula miatt a második forduló elmaradt mérkőzéseit a héten pótolják be. A PTE Peac szerdán a Budafokhoz látogat, míg a PMFC a Sárbogárdot fogadja. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a fél órában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én kedden. Ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek, és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb, a 90-es és 2000-es évekből, a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hideg front, és 35 helyett már csak 30 fok körül alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elhalasztják a Pécs és Remeterét között tervezett fakitermelési munkákat. Napközben akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elhalasztja a tervezett fakitermelési munkákat a Mecsekerdő. Az eredeti tervek szerint augusztus 12-e és 19-e között a Pécs és Remeterét közötti szakaszon balesetveszélyes fákat távolítottak volna el, ami jelentős forgalomkorlátozással járt volna. Az elmúlt napokban a társaság egyeztetett a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatókkal és a lakossággal, illetve az illetékes hatósággal is. Ennek eredményeként az orrfűi nyári főszezon zavartalan lezárása érdekében a munkálatokat egy későbbi, a főszezonon kívüli időszakban végzik majd el, melyről az érintetteket időben tájékoztatják. Nyertes pályázatról adott hírt Magyar Hertelend önkormányzata. A település a Magyar Falu programban nyert 16,5 millió forintot egy új busz beszerzésére. Azt írják, a régi falu buszt már sokszor kellett javítani, így a hamarosan érkező támogatásból a versenyeztetést követően egy jól felszerelt járművet vásárolnak, mellyel a településen szociális feladatokat és egyéb szolgáltatásokat végeznek majd. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában a HRN Kozár Misleny a Csákvár vendége volt. A baranyaiaknak ezúttal sem sikerült a pontszerzés, az együttes 2-0-ás vereséget szenvedett, így egyelőre pont nélkül áll a bajnokságban. A Szent Lőrinc a Nagykanizsát fogadta vasárnap, és 1-0-ás győzelmet aratott. A következő fordulóban a hétvégén a Kozár Misleny a Kazinc Barcikához utazik, míg a Szent Lőrinc a Csákvárt fogadja majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatot javítanak Pécsett az Ipar utcában. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakasz teljes szélességében lezárták, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Karbantartási munkákat végeznek 2-től Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. Az átjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között teljes szélességében lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből Kelly's dala, a Trick Me a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Shanice dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A sok napsütés mellett csak egy-két felhő lehet az égen. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tavak és folyók alacsony vízszintje, illetve az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok száma minimálisra csökkent. Egyre több felé tapasztalható azonban az inváziós szúnyogok jelenléte, melyek a hőségben és nappal is aktívak. A héten földi biológiai és kémiai gyérítést is tartanak Baranya, Békés, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megye területén, valamint a fővárosban. A térségünkben, Bújban és Nagyharsányban várható gyérítés ezekben a napokban. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. A labdarúgó NB3 harmadik fordulójában a hétvégén mind a két baranyai csapat győzni tudott. A PMFC a Majos vendégeként 3-1-es győzelmet aratott. A PTE Peac hazai közönség előtt 2-1-re múlta felül a Siófokot. A tabellán a PMFC jelenleg a negyedik, a PTE Peac az ötödik, egyaránt 6 ponttal és 2 győzelemmel. A kánikula miatt a második forduló elmaradt mérkőzéseit a héten pótolják be. A PTE Peac szerdán a Budafokhoz látogat, míg a PMFC a Sárbogárdot fogadja.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Gázhálózati munkák miatt van sávlezárás az Atinai út egy szakaszán. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján továbbra is teljes útzár érvényes ivóvízhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk az ATB-vel, The Fields of Love, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, ha útközben már is bárki bukott balesetet tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sarám, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: jelző.
1: Best of M, a legjobb zenék. 1999-ben a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time a Besten. Jó reggelt!
2: Best FM. Best FM.

sucker DJ. So listen, party people.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható, holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene, 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Javában zajlik a pótfelvételi jelentkezések feldolgozása. Napközben akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Már zajlik a felsőoktatási pótfelvételire beadott jelentkezések feldolgozása. Az oktatási hivatal azt írta, a jelentkezők folyamatosan figyeljék e-mailjeiket, ugyanis az esetleges hiánypótlási és egyéb értesítéseket oda küldik majd. Az alkalmassági vagy gyakorlati vizsgák időpontjáról nem érkezik külön értesítés. Azokat az egyetemek, főiskolák a meghirdetésekben közölték. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. Időközi önkormányzati választást tartanak a hétvégén Mohácson. A város 4-es számú választókerületének korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban egyéni országgyűlési mandátumot szerzett, így lemondott a városi testületben betöltött pozíciójáról. A választókerület lakossága augusztus 16-án vasárnap választja meg utódját. A tisztségért 4-en vannak versenyben. A választópolgárok vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a kijelölt szavazókörökben. A mohácsi kormányablak a szavazás napján reggel 7 és este 7 óra között nyitva tart, ám kizárólag a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem az év első felében. A hatóság országszerte a kormányhivatalokkal közösen végezte a vizsgálatokat. Az eredmények szerint pedig minden harmadik esetben hiányosságot, jogsértést állapítottak meg. A kiszabott bírság összege eléri a 14 millió forintot. A vizsgálatok célja az, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek az országban, ezért az ellenőrzések folytatódnak. Burkolatot javítanak Pécsett az Ipar utcában. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakasz teljes szélességében lezárták, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Karbantartási munkákat végeznek 2-től Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. Az átjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között teljes szélességében lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborc napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11 megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. We got stars. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy. Apu, mennek nekem a város, automata
1: váltós, kocsival szállném a dombok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A sok napsütés mellett csak egy-két felhő lehet az égen. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tavak és folyók alacsony vízszintje, illetve az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok száma minimálisra csökkent. Egyre több felé tapasztalható azonban az inváziós szúnyogok jelenléte, melyek a hőségben és nappal is aktívak. A héten földi biológiai és kémiai gyérítést is tartanak Baranya, Békés, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megye területén, valamint a fővárosban. A térségünkben, Bújban és Nagyharsányban várható gyérítés ezekben a napokban. Humán fejlesztési programok indulnak Pécsett. 255 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból. A cél az idősek, a családok, a gyerekek, a fogyatékossággal élők, a hajléktalanok és a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása. Ennek során számos programot szerveznek majd. A célcsoport számára új szolgáltatásokat, képzéseket és közösségi programokat is kínálnak, összefogva szociális intézményekkel, a családsegítő szolgálattal és a Caritásszal. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a projekt 2028. szeptember végéig valósul meg. Újabb beszerzési eljárás zajlik Komlón a Kökönyöst és a Belvárost összekötő lépcső felújítására. Azért indították el az újabb ajánlattételi eljárást, mert eddig nem érkezett be elegendő érvényes ajánlat. Az eredmény várhatóan augusztus 13-án válik ismerté, és ha ezúttal beérkezik a szükséges számú érvényes ajánlat megfelelő vállalási árral, hamarosan megkezdődhet a felújítás aktuális üteme. Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Gázhálózati munkák miatt van sávlezárás az Atinai út egy szakaszán. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján továbbra is teljes útzárérvényes ivóvízhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Krisztina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Small tuna fish out one. This is...

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatása 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik. Eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C. dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elhalasztják a Pécs és a Remeterét között tervezett fakitermelési munkákat. Napközben akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elhalasztja a tervezett fakitermelési munkákat a Mecsekerdő. Az eredeti tervek szerint augusztus 12-e és 19-e között a Pécs és a Remeterét közötti szakaszon balesetveszélyes fákat távolítottak volna el, ami jelentős forgalomkorlátozással járt volna. Az elmúlt napokban a társaság egyeztetett a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatókkal és a lakossággal, illetve az illetékes hatósággal is. Ennek eredményeként az orfűi nyári főszezon zavartalan lezárása érdekében a munkálatokat egy későbbi, a főszezonon kívüli időszakban végzik majd el, melyről az érintetteket időben tájékoztatják. Nyertes pályázatról adott hírt Magyar Hertelend önkormányzata. A település a Magyar Falu programban nyert 16,5 millió forintot egy új busz beszerzésére. Azt írják, a régi falu buszt már sokszor kellett javítani, így a hamarosan érkező támogatásból a versenyeztetést követően egy jól felszerelt járművet vásárolnak, mellyel a településen szociális feladatokat és egyéb szolgáltatásokat végeznek majd. A labdarúgó MB2 hétvégi fordulójában a HRN Kozár Misleny a Csákvár vendége volt. A baranyaiaknak ezúttal sem sikerült a pontszerzés, az együttes 2-0-ás vereséget szenvedett, így egyelőre pont nélkül áll a bajnokságban. A Szentlőrinc a Nagykanizsát fogadta vasárnap, és 1-0-ás győzelmet aratott. A következő fordulóban a hétvégén a Kozár Misleny a Kazinc Barcikához utazik, míg a Szentlőrinc a Csákvárt fogadja majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatot javítanak Pécsett az Ipar utcában. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakasz teljes szélességében lezárták, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Karbantartási munkákat végeznek 2-től Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. Az átjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között teljes szélességében lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, to the moon and back.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. I'm Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, I'm Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz. Jön az a földön túli láz. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A sok napsütés mellett csak egy-két felhő lehet az égen. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten is folytatódik az országos szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tavak és folyók alacsony vízszintje, illetve az aszályos időjárás miatt a hazai szúnyogfajok száma minimálisra csökkent. Egyre többfelé tapasztalható azonban az inváziós szúnyogok jelenléte, melyek a hőségben és nappal is aktívak. A héten földi biológiai és kémiai gyérítést is tartanak Baranya, Békés, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megye területén, valamint a fővárosban. A térségünkben, Bújban és Nagyharsányban várható gyérítés ezekben a napokban. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten Szerdán, Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. A labdarúgó NB3 harmadik fordulójában a hétvégén mind a két baranyai csapat győzni tudott. A PMFC a Majos vendégeként 3-1-es győzelmet aratott. A PTE Peac hazai közönség előtt 2-1-re múlta felül a Siófokot. A tabellán a PMFC jelenleg a negyedik, a PTE Peac az ötödik, egyaránt 6 ponttal és 2 győzelemmel. A kánikula miatt a második forduló elmaradt mérkőzéseit a héten pótolják be. A PTE Peac szerdán a Budafokhoz látogat, míg a PMFC a Sárbogárdot fogadja.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, illetve az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Gázhálózati munkák miatt van sávlezárás az Atinai út egy szakaszán. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület van érvényben. A Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávján továbbra is teljes útzár érvényes ivóvízhálózati munkák miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michaeltől elsőként Neo dalát, a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsonnák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. November 5-től látható a hazai mozikban a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát Párizsban rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény viszont itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik ugyanis a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a VEM, mind a szóló karrier korszakából.

FM a legjobb zenék, a 90-es évek funky partijaiba csöppentünk a Flip the Scriptnek köszönhetően, és még több ilyen keddenként így ma is a Night Shiftben. A Best FM esti mix műsora 6 órakor kezdődik, a házigazda minden nap White Boy, héttől a lemezjátszók mögött az ezredforduló funky slágereivel DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még 35-36, holnap már csak 30 fok lesz, jön a száraz hidegfront és egy részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én szerdán. A lényeg, holnap már nem lesz ennyire melegünk, de add fel! Ez a címe Siken és Bryan Adams közösének. Szól majd a Don't Give Up és Legyen Tánc! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírekkel folytatjuk, aztán jönnek vissza a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Javában zajlik a pótfelvételi jelentkezések feldolgozása. Napközben akár 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Már zajlik a felsőoktatási pótfelvételire beadott jelentkezések feldolgozása. Az oktatási hivatal azt írta, a jelentkezők folyamatosan figyeljék e-mailjeiket, ugyanis az esetleges hiánypótlási és egyéb értesítéseket oda küldik majd. Az alkalmassági vagy gyakorlati vizsgák időpontjáról nem érkezik külön értesítés. Azokat az egyetemek, főiskolák a meghirdetésekben közölték. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik ki. Időközi önkormányzati választást tartanak a hétvégén Mohácson. A város 4-es számú választókerületének korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban egyéni országgyűlési mandátumot szerzett, így lemondott a városi testületben betöltött pozíciójáról. A választókerület lakossága augusztus 16-án vasárnap választja meg utódját. A tisztségért 4-en vannak versenyben. A választópolgárok vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a kijelölt szavazókörökben. A mohácsi kormányablak a szavazás napján reggel 7 és este 7 óra között nyitva tart, ám kizárólag a személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem az év első felében. A hatóság országszerte a kormányhivatalokkal közösen végezte a vizsgálatokat. Az eredmények szerint pedig minden harmadik esetben hiányosságot, jogsértést állapítottak meg. A kiszabott bírság összege eléri a 14 millió forintot. A vizsgálatok célja az, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek az országban, ezért az ellenőrzések folytatódnak. Burkolatot javítanak Pécsett az Ipar utcában. A Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakasz teljes szélességében lezárták, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Útburkolat helyreállítási munkákat végeznek a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Karbantartási munkákat végeznek 2-től Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. Az átjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között teljes szélességében lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. Napközben északira, északnyugatira fordul majd a szél, és többfelé megélénkül. A hőmérséklet a legmelegebb órákban elérheti a 37 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyanok, mint a Fugees-é, a Ready or Not, vagy Jennifer Lopez dala, a Love Don't Cost a Thing. Érkezik T.I. Rihanna-val, elsőként pedig a Compact Disco és a Feel the Rain. Érezni az eső, de jó volna, de jó lenne. Kedves esőért esedező kiszáradt sorstársak, be kell érnünk ezzel a dallal. 20, 55, 55, 155 hívható SMS, Viber. 4 percen múlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Jöjjön egy világsláger 1998-ból, amely 13 hétig vezette a Billboard 100-as listáját és Grammy-díjat is nyert. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, azóta tart a cica harc, hogy ki is a srác. Érdekesség, hogy egyébként a dalt úgy rögzítették, hogy nem is voltak ugyanabban a stúdióban, ugyanakkor fizikailag jelen. You know his name.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták. Torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tejfölös zöld bableves kolbásszal, az A menü csirkemell békönnel szilvával töltve burgonyapürével, a B menü zöldséges tortilla fűszeres joghurta,

minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Seljei termálfürdő.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécset az online kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tejfölös zöld bableves kolbásszal, az A menü csirkemell békönnel szilvával töltve burgonyapürével, a B menü zöldséges tortilla fűszeres joghurttal, a C menü töltött paprika sós burgonyával, és végül a Paleo menü 3290 forintért szárnyas raguleves, halköri sült zöldségekkel. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakán.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap. Már 132 halálos áldozatról számolnak, beírja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Kali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre szóval egy 7. lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gabriel, a brit énekesnő 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a Mate egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagynia az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes keddet, szép nyári délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, na meg jó munkát azoknak, akik éppen munka közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket mindenki elfoglaltságához, mint például Christina Aguilera és a Beautiful. De itt lesz a Hubastank, és velük indítom az órát.
0: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Lesztefem a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába. Úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál. Ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Christina Aguilera is, itt lesz a Take That. Most pedig CJ Louise hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E itt a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620 55 55 155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente egy-két alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni beszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
6: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
5: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, egy óra után is 4 perccel lassan öttem mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Hát isteni hangulatú zenék jönnek ebben az órában, úgyhogy nem húzom itt sokáig az időt. Inkább hozzom az éjjel-nappal Budapestet, Tóth Gabi és Shane 54 dalát, de jön a Manu Chao is, és most a Caesar Sisters-en indulunk. I don't feel like dancing. Szép napot!
0: Best FM,

Vesztefem a legjobb zenék, amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság. Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem is merünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Veszteföm a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudod, én köszönöm,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezártuk még az órát a Unique dalával, ez volt a Tükör, pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új államfőt választ a parlament. Megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor-zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TSZ és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM! A

0: Best FM a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni. Aha. Nem azért vesznek fel, hogy jaj, mert megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett, akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom összepiszkolni az ő autóját. És tehát ahány autós, ahány sofőr, ahány destináció, annyiféle beszélgetések. Azóta már van jogosítványom, van autóm, sokat járom az utakat, de nagyon sajnálom, hogy ez az életérzés, ez a gondolatmenet egészen egyszerűen kiveszett. Oké, én annak idején a pénz miatt csináltam eleinte ezt hozzá kell tenni, mert aztán utána már én is elkezdtem dolgozni, de továbbra is stoppal jártam, mert sokkal gyorsabbnak találtam, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
0: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 06 20 55 55 155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekel az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen, Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban, a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább 1 kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
2: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicinges, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Baranyában is nagyon várják a víradókat a négy napos hétvége előtt. Némileg enyhül holnap a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti négy napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradóhelyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Elhalasztja a tervezett fakitermelési munkákat a Mecsekerdő. Az eredeti tervek szerint augusztus 12-e és 19-e között a Pécs és Remeterét közötti szakaszon balesetveszélyes fákat távolítottak volna el, ami jelentős forgalomkorlátozással járt volna. Az elmúlt napokban a társaság egyeztetett a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatókkal és a lakossággal, illetve az illetékes hatósággal is. Ennek eredményeként az orrfűi nyári főszezon zavartalan lezárása érdekében a munkálatokat egy későbbi, a főszezonon kívüli időszakban végzik majd el, melyről az érintetteket időben tájékoztatják. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. A NAV hétfőn megkezdte az adószámla értesítők kiküldését magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Az értesítések elektronikusan vagy postán érkeznek, és arról adnak információt, hogy az érintett adózónak van-e tartozása vagy túlfizetése. Ha valakinek tartozása van, akkor azt a legegyszerűbben az ügyfélportálon keresztül utalással rendezheti. Ha gondot okoz az összeg megfizetése, kérhető fizetési könnyítés. Túlfizetésnél lehet kérni az adott összeg visszautalását, vagy átvezetését egy másik adótartozásra. A tudnivalókról a NAV honlapján érdemes tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán egy hidegfront hatására enyhül a forróság. Napos, csapadékmentes időre számíthatunk, sokfelé élénk lesz az északi szél. A kora reggeli órákban 20 fokra számíthatunk, míg napközben legfeljebb 31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ani, köszönöm szépen, találkozunk 4-kor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy a hétvégén, a szombaton és vasárnap 8. alkalommal szerveznek Husztóti Paradicsom Fesztivált. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál H. Horváth László, ő pedig már a folytatásban Colby Kelly-et.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hogyha szeretné magát a paradicsomban érezni, akkor nem is kell túlságosan messzire mennie, ugyanis Huszóton, szombaton és vasárnap ismételten megrendezik a Paradicsom Fesztivált. Érdemes ellátogatni, mert hogy mindenféle növényen lehet találkozni, meg is lehet persze kóstolni, minden mellett színes és izgalmas programok várják az érdeklődőket, arról nem is beszélve, hogy lesznek különleges paradicsomok, például afrikai, illetve amerikai is, amely teljes egészében jól érzi magát Huszóton, ráadásul bőségesen terem a szárazabb időben is. És ha már a szárazabb időjárás szóba került, akkor jönnek a legfrissebbek hamarosan. Addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Velünk lesz Anastasia és a Paid My Dues, a Magna Cum Laude és a Főnököm. Előtte indítom a 90-es klasszikust, itt a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma még nagyon meleg van, bizony 37-38 fokot méretünk odakint, viszont ez már nem tart sokáig tekintettel, holnap érkezik egy gyenge hidegfront, amire nem kell számítanunk egészen biztosan az emmás, mint a csapadék. Viszont feltámad a szél, reggel 20, napközben pedig a 30-31 fok a jellemző, csak úgy, mint csütörtökön. Aztán pénteken visszatér az extrém magas UV-sugárzás, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a napra, illetve használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Egyébként ott is 30-31 fok lesz. Támad a kánikula, szombaton már 34, vasárnap 36, a jövő hét első felében 37-38 fokra érdemes készülni. Az időjárás híre után nem is oly sokára velünk lesz majd a Black Machine a 90-es évekből, Howgy, előtte itt van Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hármasa, szól a Give It To Me a Best FM-en.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az elmúlt hetekben több a vadbaleset is történt a Baranyában, ugyanis a szomjas állatok gyakran a főutak közelében keresnek vizet, ráadásul most van az űzek násza, ilyenkor a megszokottnál sokkal óvatosabban kell vezetni, hiszen gyakrabban ugranak ki az útra. És ha már itt tartunk, akkor várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom a 30-as 889 Szentegyhetes. Hamarosan jönnek a hírek, mellette viszont zárjuk a zenei maratont az Invox slágerével, Soul of My Love-in a 90-es évekből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Mystic dalát készítem, Scandalous, hamarosan hallható lesz a zenei maratonban. Előtte délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Ince Anna Máriától.
0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Szeptember 1-jéig lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. 31 fok várható szerdán napközben. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a PTR rektori ösztöndíjára. Az intézmény az idei általános és pótfelvételi eljárásban felvettek számára hirdette meg a lehetőséget, amennyiben első helyen jelölték meg a PTE valamelyik nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és teljesítik a további feltételeket is. Az ösztöndíjat legfeljebb 150 állami ösztöndíjas és 100 önköltséges hallgató számára biztosítják, az összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázati kiírás és a további részletek a Pécsi Tudományegyetem oldalán érhetőek el. Augusztus 13-a és 15-e között rendezik az idei Szentlőrinci Mezőgép napokat. A rendezvényen a látogatók, agrárgazdálkodók megismerhetik a mezőgazdasági technikák, technológiák széles kínálatát, újdonságait, előadásokat hallhatnak az ágazat aktualitásairól, és gyakorlati gépbemutatókon is részt vehetnek. Az eseménynek a Szentlőrinci Rendezvény Centrum ad otthont. A részletekről a szervező Baranya vármegyei vállalkozói központ honlapján lehet tájékozódni. Augusztus 20-a és 23-a között rendezik az idei Harkányi Fürdőfesztivált. A 4 napos programon a harkányi lakosok idén is térítésmentes jeggyel vehetnek részt. A tiszteletjegyre azok jogosultak, akik augusztus 1-én állandó harkányi lakcímmel rendelkeztek. A jegyeket a Fürdőfesztivál bármely napján délelőtt 10 és este 10 óra között lehet átvenni a Fürdő Platán kapujánál személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Fontos tudni, hogy mindenki csak a saját részére szóló belépőt veheti át. Száraz fű, bozótos és erdő ajnövényzete égett csaknem 1 hektáron vasárnap délelőtt Cserdít területén. A lángokat a szigetvári hivatásos és a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók határolták körül, majd eloltották. Az eset során nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt. Újabb edzőmeccset játszik a héten a Carbonex Komló. Az NB1-re készülő baranyai kézilabda csapat pénteken a bajnoki rivális Veszprém U21-es alakulatával találkozik. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Komlói Városi Sportközpontban. A bajnokság szeptember első hétvégéjén indul. A Komló első ellenfele a Cegléd lesz. A meccsek pontos kezdési időpontjáról augusztus közepéig kell megegyezniük a csapatoknak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Burkolatépítési munkákat végeznek Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és a Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-ason a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárás van érvényben. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt útszűkület, sebességkorlátozás érvényes. Továbbra is teljes útzárra kell számítani, a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál, az Atinai úton pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán egy hidegfront hatására enyhül a forróság. Napos, csapadékmentes időre számíthatunk, sokfelé élénk lesz az északias szél. A kora reggeli órákban 20 fokra számíthatunk, míg napközben legfeljebb 31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok, hamarosan foglalkozunk a honlapi napfogyatkozással, minden fontos információt összegyűjtöttem. Addig viszont játszom a dalokat, noná, hogy megállás megszakítás mentesen, a csajokkal kezdünk itt a Mystic és a Scandalous.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap részleges napfogyatkozás lesz. Nézzük azt, hogy Pécset pontosan mikor is érdemes megkímlelni az eget. A kezdés 19 óra 24 perckor indul. A maximum 19 óra 56 körül lesz, még a vége 8 órakor várható. A teljes látható részleges napfogyatkozás körülbelül 36 percen keresztül fog tartani. Egyébként legutóbb Magyarországon teljes napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én volt. A mostani napfogyatkozás Spanyolország egyes részeiről nézve egyébként teljes napfogyatkozás lesz, illetve lesz majd egy jövőre is méghozzá Malaga környékén, ott augusztus 2-án ugyanazt átélhetjük, mint 1999-ben itthon. Ami nagyon fontos, a lemenő napnak is van ereje, úgyhogy csak is kizárólag védőszemüvegben lehet megnézni a holnapi részleges napfogyatkozást. Én pedig hamarosan hozom az adóperceket a Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével, addig is velünk lesz majd többek között Tom Novi, illetve most Enli, aki felült a nosztalgia vonatra, és ő is fellép mostanság. Ez a Two Times 99-ből a Best FM-et.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szeptembertől változik a nyugtaadás, erről beszélgetek a folytatásban a Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Talán kezdjünk azzal, hogy kiket érint a változás.
1: Szeptember 1-től új szabályok lépnek életbe a nyugtakibocsátásban. Azoknak a vállalkozásoknak is elektronikus úton kell adatot szolgáltatniuk a NAV felé a kiállított nyugtákról, amelyek eddig kézi vagy számítógéppel készített nyugták használta. A változás többek között a fodrászokat, kozmetikusokat, műkörmösöket és számos más szolgáltatót, vagy akár a közterületen kereskedelmi tevékenységet folytatókat érinti, akiknek eddig nem volt pénztárgép használati kötelezettségük.
0: Milyen lehetőségek közül választhatnak az érintettek?
1: A legegyszerűbb lehetőség a felhő alapú e-pénztárgép, amelyet az online pénztárgép használatára nem kötelezett adózók használhatnak. Ebben az esetben a nyugta kiállítása és a NAV felé történő adatszolgáltatás automatikusan megtörténik. Így a vállalkozónak nincs további teendője. A felhő alapú rendszer akár mobiltelefonon vagy tableten is működtethető, ezért különösen praktikus lehet olyan szolgáltatóknál, akik nem üzlethelyiségben vagy csak kis forgalom mellett dolgoznak. A NAV ingyenesen is biztosít ilyen alkalmazást. Akik nem kívánnak e-pénztárgépet használni, továbbra is kiállíthatnak kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát. Ebben az esetben azonban a kiállított nyugták adatait külön elektronikus úton kell továbbítani a NAV részére a jogszabályban meghatározott 3 naptári napon belül.
0: Szeptemberig még van idő, adódik a kérdés, hogy hol kaphatnak segítséget az adózók a döntéshez.
1: A vállalkozóknak érdemes időben átgondolni, melyik megoldás illeszkedik legjobban a működésükhöz, és ne hagyják az utolsó pillanatra a felkészülést. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az e-pénztárgép ugyan nem kötelező, de jelentősen megegyszerűsítheti a mindennapi adminisztrációt, hiszen egyetlen lépésben teljesíti a nyugtaadást és az adatszolgáltatás követelményeit. Az e-nyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók, útmutatók és gyakori kérdések folyamatosan elérhetők a NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon, valamint tájékoztatás kérhető a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
0: Krisztina, köszönöm szépen, már is folytatódik a zenei maraton Mohamed Fatimával.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Közlekedési információ a Best hallgatóitól. A Best hallgatóinak a számom 30-as 889 Szentegyhetes. Gábor írta nekem, hogy Szigetvár előtt a Pécs felől érkezőket várja a Trafipax. Köszönöm szépen és jó utat kívánok. Hamarosan hírek délután 5 órakor, előtte viszont énekel egy gyönyörű szép színész énekesnő. Itt van Oroszlán Szonya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Friss hírek, információk érkeznek a folytatásban, délután 5 órakor a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Aztán szólnak a dalok is, majd megállás megszakítás mentesen kezdünk Shaggyvel, Angel.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Baranyában is nagyon várják a víradókat a négy napos hétvége előtt. Némileg enyhül holnap a kánikula. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Véradásra hívja a lakosságot a jövő heti négy napos hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet kiemelte, a hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a donorokra, hogy legyen elegendő vér és vérkészítmény a betegellátás biztosításához. Baranyában, Pécsett a Pacsirta utcában és a Forrás véradóponton, valamint Mohácson a kórház transzfúziós osztályában állandó lehetőség a véradásra. A további baranyai véradóhelyszínekről a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Elhalasztja a tervezett fakitermelési munkákat a Mecsekerdő. Az eredeti tervek szerint augusztus 12-e és 19-e között a Pécs és Remeterét közötti szakaszon balesetveszélyes fákat távolítottak volna el, ami jelentős forgalomkorlátozással járt volna. Az elmúlt napokban a társaság egyeztetett a helyi turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatókkal és a lakossággal, illetve az illetékes hatósággal is. Ennek eredményeként az orfűi nyári főszezon zavartalan lezárása érdekében a munkálatokat egy későbbi, a főszezonon kívüli időszakban végzik majd el, melyről az érintetteket időben tájékoztatják. A Nébih tájékoztatása szerint egy somogyi házi sertés állományban igazolták az afrikai sertés pestis jelenlétét. A Somogy és Baranya határán fekvő Lakócsa egyik telepén jelent meg a vírus. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az 1850 egyedet számláló állomány felszámolása folyamatban van. A hatóság a kitörés körül 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki, ami érinti Baranya egy részét is. Az érintett területen korlátozásokat is bevezettek. A NAV hétfőn megkezdte az adószámla értesítők kiküldését magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak. Az értesítések elektronikusan vagy postán érkeznek, és arról adnak információt, hogy az érintett adózónak van-e tartozása vagy túlfizetése. Ha valakinek tartozása van, akkor azt a legegyszerűbben az ügyfélportálon keresztül utalással rendezheti. Ha gondot okoz az összeg megfizetése, kérhető fizetési könnyítés. Túlfizetésnél lehet kérni az adott összeg visszautalását, vagy átvezetését egy másik adótartozásra. A tudnivalókról a NAV honlapján érdemes tájékozódni.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópontnál útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen a belváros irányában sávszűkület érvényes. Teljes szélességében lezárták az Ipar utcát, a Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom között, a Batthyány utca Zsák utcává vált. Karbantartási munkákat végeznek a pécsi Basamalom utcai vasúti hídnál 2-től. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8 és délután 14:30 között lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán egy hidegfront hatására enyhül a forróság. Napos, csapadékmentes időre számíthatunk, sokfelé élénk lesz az északias szél. A kora reggeli órákban 20 fokra számíthatunk, míg napközben legfeljebb 31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6 órakor. Anni, neked köszönöm szépen, jó pihenést, találkozunk holnap 3-kor a Besten. Kellemes délutánt a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Ahogy az lenni szokott, indítom az elmei maratont, jönnek a legnagyobbak. Itt van elsőként Shaggy felvétele, Szolmár és az Angel. 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma éjszaka megérkezik az a hidegfront, ami hoz magával egy kis felfrissülést, lehűlést, holnap reggel 20, napközben maximum 30-31 fokot mérhetünk, nem lesz csapadék, viszont feltámad a szél, csütörtökön akár viharossá is fokozódhat, ott reggel 16, napközben a 31 fok a jellemző, pénteken visszatér a magas UV-sugárzás a 31 fok mellett, szombaton már 34, vasárnap 36, jövő héten hétfőn 37-38 fokra érdemes számítani. Az időjárási idej után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel. Addig is velünk lesz többek között Eminem, Heinz Gábor, Biga, most pedig Madonna 90-es klasszikusa, ez már a Vogue, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. De nem érek miatt csúszik a Mecsek Jánosi templom torony felújítása, erről beszélgetek a folytatásban Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Itt ráadásul több idézőjel apróbb finanszírozási fejezetek vannak, ráadásul három szereplős, mert Pécsi Egyházmegye, Komlóváros önkormányzata és Komló Német Nemzetiségi önkormányzati pályázatokból reményeim szerint végleges, teljes komplex felújítást tud megvalósulni, amely kiterjed a statikai megerősítésekre, illetve kiterjed az egyéb szakipari munkáknak az elvégzésére is. Hát itt egy érdekes helyzetbe kerültünk, hisz a denevérek miatt kell jelenleg állni a kivitelezési munkáknak. A természetvédelmi hatóság leállította a munkát az ott élő toronyban és a padlástéri környezetben élő denevérek miatt, mert jelenleg ők a szaporodási időszakban vannak, és ezért a hatóság megállította a munkálatokat. Bízom benne, hogy az ígért határidő idő után folytatni fogjuk tudni. A Mecsek Jánosi torony és a teljes épület megújítását célzó munkálatokat.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton hamarosan folytatódik, majd George Michael, csak úgy, mint Rácz Gergő, Állj mellém!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre viradó éjszaka lehet a Perszeidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsifet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a track lista is.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Beautiful

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempe hajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát még úgy durva 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
5: A főzőlapon való sétálgatásból?
4: Micsoda?
5: Hát olyan forró.
4: Igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk itt, vagy nem egyszer voltunk itt, mi ugye éltünk kint fél évet Szevillában. Ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra. Tehát egy Spániát ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem? És sose gondoltam, hogy ezt majd egyszer itthon. És hát most ugyanígy vagyunk.
5: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett talpbőrrel.
4: A talpbőr, igen.
5: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
4: De hát minek én is, ott van 700 méterre a Duna, hát ott izé, áztatom a kis bütykeimet, hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is, funky, még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyá.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funk.

0: she's at home.
1: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
2: Left for me to

explode.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth and Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth and Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth and Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie M, meg izé,
2: azt szokott
1: tenni, hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy izé, vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy oda van írva, vagy ő igazából az volt. Most ez az
2: nem akarom ennek kisebbíteni a varázsát. Nyilván. Nem erről szól a dolog.
1: Bocsánat.
2: Lehetetlenség az eredeti tagokkal felállítani az Earth, Wind & Fire-t. Ol McKay tagja volt a bandának, ha jól tudom, 8 éven keresztül, aztán hát bizonyos infok szerint kirúgták, elhagyta.
1: És már ennek is
2: igen, közös megegyezéssel, igen. És, de tagja volt az Earth, Wind & Fire-nek, gitáros producer, de egyébként teljesen jól hozzák, és autentikusan a...
1: Ezzel nem is volt baj, tehát láttam, és nem voltam lent, láttam, ugye hát mindenki nyilván osztott meg videókat, tök jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted még, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben
2: hát
1: volt?
2: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadon.
1: Nem is hány ötöd részben, hanyad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
2: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
1: igen.
2: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
1: De ők nem voltak most.
2: Hát ők nem voltak itt a jazz pikniken, úgyhogy...
1: Jó, te igen, nem voltál, nem?
2: Nem.
1: Tessze. Jó.
2: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
1: Mondd a címet 17. kerület.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Jaj, neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még, de jó nyomod. De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két új mixet. Ugye?
2: Persze, igen.
1: Ahova is?
2: A www.mixcloud.com/Hangya nagy H betűvel.
1: Ömlenek az emberekre a Hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: ne, már. De hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egyekukac, megye hangja.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem hiányoztak. Jó van, Hangya, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 000-en látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-ban ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Marc Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a

Beszélem a legjobb zenék, egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Molokó a Time Is Now-val a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz, hát fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet, szóval esik pár fokot a nappali maximum, meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hideg front is, de cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen, szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Országszerte mindenhol.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ez jön itt a Best FM.

FM, a legjobb zenék a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel év végéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 57 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle, durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockersé. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

meg otthon volt. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Vesztefem a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside, előtt a Vesztefem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Ezt elérkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Köszönöm a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Best FM a legjobb zenék, már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóban már a Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake a Señoritával itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap érkeznek a pop és rádiós slágerek. A Nácsik első 120 percében DJ FND csatlakozik majd hozzám. És aztán 8-tól pedig csak úgy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a kedved, zárom a Night Shift-et. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Yes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!